Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Superstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a légy.

Super DJ Rádió, zenében a legjobb. Enjoy this trip.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
2: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: DJ.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Ez a Super DJ Rádió.
3: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante,
5: para adelante,
3: para adelante,
5: para adelante.
3: Para adelante.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Australia.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak beszéljünk.
1: You re-enter now the world of trance. Be aware that these sounds can reincarnate your body and soul. So let your mind flow.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Super DJ Rádióban.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Club isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Flat. Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: makes you want to dance.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Ha ha ha! A hiki hiki brr, Ramája!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Love to hate me, yeah, I love that you hate me greatly.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: én.
1: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem hal.
2: Július 24-25-26 jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio!
1: Ott a helyünk, bizony, szeretettel köszöntök mindenkit. Határon innen, határon túl, ott is ahol a kis kultafakú malasztúr. Érezzétek jól magatokat, a Super DJ Rádió, én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órát megpróbálja szórakoztatással tölteni veletek, kedves hallgatóim. Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor már

0: Most időben remélem mindenki ugyanúgy izzad, ahogy én. Hát igen, itt a nyár, mink a lekvár, hát finom sárga barack lekvár van már eltéve, bedúsztolva, minden. Oh, szuper, szuperség. Hát bizony, jól befűtöttek, de hát itt a nyár. Itt az ideje a jó időnek, és már aki teheti, víz közelében van, vagy bolt, vagy lesz. Hát kellemesen teljenek a napjaitok, azt kívánom mindenkinek, pihenéssel, ejtőzéssel. Ha meg munka van, akkor munka van. Jó bulizás, szuperek! És hát szeretettel köszöntöm a Vibereseket. Hát itt van velünk az is a család. Csodás délutánt kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, örülünk, hogy újra hallhatunk téged. Köszönöm szépen. A Dizsa család jelen már váltunk, és kérlek, csűrjed, csavarjad nekünk. Hát igyekszem. Örülök, hogy itt vagytok. És hát itt van velünk, kedves Mazsi, szép napot és szuper adást kívánok neked, Kukori bácsi. Ugye ezt kívánom néked is, kedves Mazsi, örülök, hogy itt vagy. És itt van kedves Mihalovics József, szia Gábor, napsütötte, szép délután, hasonlókat kívánok néked is, barack lekvár. Nem, ez nem páinkának van, ez tényleg lekvárnak, mert a gyerekek is nagyon szeretik, meg hát én is, tik. És már is megyünk tovább egy kis promóval.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
0: És már is a Bikini, de hát itt van, hát ki van itt? Ó, itt van ismeretlen, szia, jó a műsor. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, de ha megírnád a nick nevedet, vagy a nevedet, megtiszteltetés lenne, és akkor jobban tudnánk kommunikálni. Köszönöm, hogy itt vagy, hallgass a Super DJ Rádiót. Hát hűsörök, hat után aztán csobbanás, hát úgy legyen, kedves József. Üdvözlöm kedves párodat is, Édit is. Érezzétek jól magatokat.

Igen, nyaljuk a fagylaltot, mert nyalni jó. Ugye? Ne tagadjátok. Rossz, aki rosszra gondol. Mire ne értsétek.

Hát hagyd ne mondjam, hogy Görögországban minden nap volt fagyi, ilyen fagyi, olyan fagyi, de a legjobb volt a Joe friss fagyi fehér csokoládéval megterítve, és rajta csodálatos gombóc fagyi, amit szintén, de csodálatos, nyam, nyam, nyam. Most pedig jön DJ Ilhám, elvezünk egy kicsikét külföldi vizekre.

Kedves József, ismerős a helyzet, az én párom is valami csöpögős sorozatot néz, meg hát próbálja kordában tartani Szuzikát, te látod a konyhában matac, máshol, skót viszki, egészségedre, és hát megérkezett Encsike is, szia kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti, Pipa, gyönyörű szép délután kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rájó hallgatónak. Kellemes zenehallgatás, lazulást, és persze szigorúan hűvös helyen, és sok-sok folyadékkal jó adást neked, Puszcsika Encsike. Köszönöm szépen a jó kívánságokat, hasonló jókat kívánok én is néked. Hát nekem már ide be van készítve. Na mi van bekészítve? Hát a finom limonádé, még Görögország.

Hát ha DJ Simon ezt látná, ezt a skult whiskyt, azt hiszem, jujjujjujjujj. A következő dala egy kicsikét a zaj vizekre vezünk, hát visszajöttem pihenésből, egyből belekerültem a malomkerékbe, fogaskerékbe, inkább úgy mondanám, elég rendesen, de úgy döntöttem, nem vitatkozok ékkel. Szóval jön Geszti Péter dala.

Hát, kedves József, ez nagyon nagy örömmel tölt el, hogy jöttök. Nem muszájozni semmit, elég, ha már ott vagytok. Szuper lesz, köszönöm. Nagy örömet okoztál. Most még szóljon a Gombidance Band, itt a Super DJ Rádióban. És megérkezett a jamaicai Nandi is. Szia Kukori bácsi, jó adit, üdv mindenkinek. Hát üdvözöllek Nandi. Legyen szép napod, és vigyázz magadra, és ha teheted, hallgatod a Super DJ Rádiót. Don't you!

köszönöm szépen is a család, hát bizony-bizony, nékem is a szívem csücskék ők. És hát kedves József, szintén zenész. Hát igen, igen. Annak idején még volt jó nevelés, ugye?

Képes is a István, de hát most nem tudom, hogy kimutattam, csak erre a dalra gondolsz, vagy magára a Gombinezmenre, mert én szoktam játszani, és hát persze fogok is. Még a mai nap is lesznek.

0: Super DJ Rádió. Neked zenél.
1: És akkor hát megérkezett Robi barátom is. Szeretettel köszöntelek. Nagy ölelésem Hugicámnak, üdvözlöm Danit is. És hát jókkal érkeztél. Kíváncsi vagyok, figyeled, hogy milyen ritmusok. Teljesen véletlenszerűen. Hát igen. Szerelem első vérig.

És megérkezett a Viberre kedves Csörgő Zsolt Zsolca. Remélem meggyógyultál már, nincsen sárgarépa kijövetel. Jól van. Kellemes fülelést, és bízom benne, hogy jó vagy, kedves Zsolca. Érezd jó magad, örülök, hogy itt vagy.

Kedves Mazsi, szégyellem, de bevallom őszintén, hát erre mindig az őszintességemre faragtam rá elég rendesen, de sajnos még a filmet nem láttam, mert az igazság, hogy milyen nagy csibész vagyok, én ha a moziba megyek, akkor na jó, inkább nem szólok semmit, csokkolom.

És József, teljesen mértékben igazad van, ez mindig így van. Zsákarépa mindig van benne. Nem, kedves Mazsi, hidd el, tényleg még nem láttam, pedig annyiszor terve volt véve, csak mindig közbe jött valami, de ami késik, ez nem nyúlik. Meg szeretném majd nézni, persze, meg is fogom. Amit betervezek, előbb vagy utóbb összejön. Egy 5-10 év alatt biztos. Volt annak idején az 5 éves ütemterv, tudod, abban benne van.

Szeretettel köszöntelek, kedves Krupa Józsi, öcsi! De örülök, hogy itt vagy! Remélem, kimostad már a füledet. Tudom, a sótól meg a homoktól. Örülök, hogy itt vagy, bocsi! Majd egy jobbos jöhet. Jó fülelést!

Képzeljétek, megérkezett a Viberre kedves házé is. Üdvözlet a hallgatóknak, szép kor estét, Kukori úr. Mi ezzel a fincsi kis sajtos pogival kívánunk jó szórakozást mindenkinek. Hát nagyon guszta, nyami-nyami, bizony, ahogy írtad. Jó étvágyat majd hozzá. És akkor most jön a diszkó, buzuki. Itt a Super DJ Rádióban. Hát akkor gyerünk egy kis hoppá-hoppá.

tudjátok, tudjátok, ilyen melegben nem tüzelünk. Na megállj, Fészekács. Hova, Laci bácsi? Na megállj! Na, gyerünk, kezeket, lábakat magasba! Encsiket, te nem te vezessél! Odafigyelni!

És szolgálati közlemény a négyes vágányra szerelvény tolnak. Szeres úgy is, ha rossz vagyok. Hát elég rossz, persze. De hát valahogy a zenékkel kompenzálni próbálom. Szóljon majd Gitano.

És amerikai Nándinak pedig száraz hozam érkezett. És a kis promótál ismét következik, a Gombidance Band. Ezt a dalt is ritkán hallottátok, azt garantálom.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélik.
1: És remélem a Viber számunkat tudjátok. 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, ez szereti.

Bocsi, hát ilyet... Képzeld el, azon tettem a fejem, hogy oda játékozom majd valakinek az utcán, de azt nem mertem, mert rájöttem, hogy mi van, hogyha akar tőle valamit.

Kedi csokolom, szép napot, kedves szabados Melinda, kellemes fülelést, örülök, hogy itt vagy, és nagyon szépen virágít az a kankalin, ami virágzik, bocsánat, már másodszor.

Az az igazság, kedves Kuppa József Pecsikém, ide figyelje, hát tüzet most nem adok, de küldök neked egy dalt, amit annó pár nappal ezelőtt egy fagyizóban nagyon hesszölt egy hölgy téged, és másnap becserkészett szépen, és láttam a nézését, meg a járását. Hát ez a dal fog következni még, hiszen ez egy magyar népdal feldolgozás, ami most következik a Vándor előadásában. Bentótól itt a Super DJ Rádióban.

És hát igen, igen, igen, jamaikai Nándi írja, hogy mennyi a hőmérséket náluk. Hát, hát Nándi, csak annyit mondanék, hogy nálunk melegebb van. Le vagytok maradva, mint a borra való. Egyébként kedves Mazsi, Nándi üdvözöl, husszantást küld. Nem, nem, kedves Veszi Csaba, ez nem. Ez egy magyar népdal feldolgozás, egy egészen más stílusban, mint amire te gondolsz.

És közben Encsike is hazaért, a tepsi épségére vigyázva, otthon édes otthon megérkezett a nyugalom szigetére. Hát örülök neki, kedves, és hát kellemes hűsítő zuhany, és utána, de közben is lehet hallgatni a Super DJ Rádiót, és egy jó kávé mellé, sok cukorral, mert édesen szeretem, köszönöm. Most már rám és a Fincsi zenéimre koncentrál. Puszika, Encsike! Hát csokolom!

Jó, hát Robikám, nem láthattuk, hogy elkérte a telószámát, hát azért oda kell figyelni öcsire, mert mostanában, tudod, nagyon szétszólt. Tudod, a heteróval utazott. Ja, és a hetes számú dalt sokszor hallgatták.

kiderült, hogy ezért kedves Zsocának tegnap hideg zuhany volt, de szó szerint nem volt meleg vize, és most megy csinálni ő is egy kávét egészségedre. Aztán reméljük, ma már lesz meleg víz, inkább langyos, az a kellemesebb. De most is, nem, most következik Fancy, hát de ezt sem nagyon sokat hallottátok, abban biztos vagyok. Ez a Super DJ Rádió, tudjátok, emlékeket ébresztünk ezerrel.

És hát válaszolt a Hencsike, kedves jamaikai Nálinak is. Én is szeretettel üdvözlöm jamaikai Nandit, Puscsika neki is. Hát én nem adom át. Mármint a Puscsikát.

Kedves Mihálovics József, hát szintén zenész. Én is szeretem, meg szeretem nagyon. És hát következzék a halott pénz, a darabokra töltöd a szívem. Tehát hazai vizekre evezünk, evezvén.

étvágyat kívánok Daninak, Hugicámnak is, Robinak is. Hát igen, Öcsinek is, mármint Krupa Józsefnek is. Hát rántott Zsuzsikát flambolnak. Egészségetekre! Rajzoltam rá a...

És már is külföldi vizekre vezünk, a Baltimore és Harold Faltermeyer előadása következik itt a Super DJ Rádióban.

Szervusz, Laci bácsi, végre megérkeztél, jó van, most már pihenj, ejtőzzél, nem tudom, hogy főzel-e. Kívánok nagyon jó zenehallgatást és pihenést, barátom. Örülök, hogy itt vagy. És hát, Dani meg. Dani, jó étvágyat Kugicsámnak is. Robi meg, hát hagyj hűsöljön oda-haza. Egészségetekre.

És Viberen bejelentkezett kedves ismeretlen, írja, hogy szép jó napot, Kukori úr, tekeljük meg a mai estét, kérhetném a Splash-től, ha tedd fel a kezedet, küldeném Házének és Encsikének. Hoppá, hoppá, rajta leszek az ügyön, tiszteletem, szép napot!

És Rose, hát igen, igen, itt a Super DJ Rádióban, és a Love on Fire itt, ahol Kukori bácsi Csüri csavarja néktek a hangjegyeket egészen 19 óráig. 19 órától érkezik hozzátok Gabó Millennium Groove műsorával, egészen 21 óráig, és 22 órától érkezik hozzátok Kőszegi Gabi Night Live műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

Közben kiderült, hogy Laci bácsi ma nem főz semmit, a tegnapi teszik. Hát kedves egészségetekre, és azért pihenjetek. Csók a családnak. És köszönöm a helyreigazítást.

nekem azt írta. Fogadjátok szeretettel, következik a Splash. Tedd fel a kezed. Megnézném azt, ha fölteszed a kezed.

Hát igen, csodálatos látvány, mikor megy a zene, megy a tánc, és a hölgyek fölteszik a kezüket, és táncolnak tovább. Oh.

Csak igen, de hát fizikailag is jelentkezik. Most pedig ismét külföldi vizekre vezünk, szóljon a Combidance Band és a Golden Veil. Őket se nagyon szokták adni, mármint ezt a dalt sem.

Hát ez nálam is előfordul, hogyha sokat dolgozok, akkor közben elfelejtem, de hát ilyen az élet. Semmi gond. Fantasztikusak vagytok, szuperek, remek a kommunikáció. Imádlak benneteket, ezért van a Viber, amelynek száma 06 70 45 95 995. Zaklassátok nyugodtan a műsorvezetőt, és nagyon szereti.

Hát igen, a következő dalt többen is kérték, és hát küldeném Házinak és kedves feleségének, és a, főleg a fiának, aki szerencsésen leérettségizett. Fogad szeretettel és boldog születésnapot is kívánnak utólag. Fogad szeretettel, szóljon a digi digi digi digi.

És hát képzeljétek, van egy örömhír is, Rubi György, Hali Kukori bácsi közölném a világgal, nagybácsi lettem, hugom életerős kislánynak adott életet délelőtt. Happy, happy, minden, mindenkinek ilyen szép napot kívánok. Erre ígyunk, legyen tej. Hát nagyon sok boldogságot, jó erőt, egészséget és mindent kívánok a fiatal hölgynek, és hát persze az anyukának is, és az egész családnak. Jó egészséget!

Hát dehogy nem, hát Encsike, mondtam, hogy mindenki, de Encsike is kérte ezt a dalt, hát persze, hát tudom. Ez az a jóképű pasi, aki danolászik neked, igen, tudom.

Kedves Rumi György, sok kedves Super DJ rádió hallgató, jó kívánságát küldöm az éteren keresztül. Jó egészséget és boldogságot a ifjú hercegnőnek és egész családjának.

És természetesen Mihalovics József is. Egészségetekre! DJ

Chat persze, Robikám, te érezd a törődést a barátaid részéről, és Csitóban most a következő adat neked küldöm, ha már otthon szomorkodsz, és majd nézed, hogy mit kapsz egy fityiszt. Szóljon Henna, és a dal címe pedig Álltam a parton.

És kedves Encsike is nagyon jó egészséget kíván a babának és a mamának egyaránt. Na és persze boldog nagybácsinak is sok szeretettel. Puszcsike, Encsike!

0: És kedves Rumi György, bocsánat, kedves Rumi György is írt a Viberre. Nagyon szépen köszönjük Róza Léda nevében is, hát nincs mit, kívánunk még egyszer nagyon sok egészséget, boldogságot és szeretetet mindannyiuknak, az egész családnak.
1: Miért sír a szíved, miért gurul könycsepp az a harcodon, buta a szíved.
0: És már is megyünk egy kicsikét arra nagyon messzire, Danli előadásában. Jöjjön a Sirtaki Amore!

Szerbusz Klingon barátom, ezer éve nem hallottam felőle, örülök, hogy itt vagy végre, hogy tegyelek a kopaszok közé. Végre megriadtál, remélem minden rendben van, otthon vagy a kellemes hűvösbe, és hallgatod a Super DJ rádiót. Jó egészséget, barátom!

Igen, igen, nagyon jó esik néha a figyisz. Jó. Új, de inkább nem mondok semmit. Az a pöszel római az kicsikét másképp mondanám.

És most, ahogy elgondolom Robi György örömét, hát én 1980-ban voltam először nagybácsi, 82-ben akkor a keresztlányom és testvére születtek együtt, Viktória, és hát utána Anna Maria a másik bátyámtól, szóval négy szeres nagybácsi vagyok, hála jó égnek, és még mindegyik egészségben, boldogságban és szeretetben virágzanak.

És persze itt van Kollár Gabi is. Szia Kukori bácsi, de régen hallottunk rólad, meg szabadszálláson is. Kukori bácsi, mondjuk, ha lehetett volna egy kérésem Ilhamtól, biztosan csak egy valakinek, vagy senkinek szólhatott volna, de megelőztetek. Hát elnézést kérek, kedves Druszám, kedves Kollár Gabi. Jó fülelést kívánok, jó egészséget néked is. Ez pedig már a Happy Gang. Hát ez már nem véletlen.

Már is következik a Balkan Pulse itt a Super DJ Rádióban. És kinek örömére, kinek bántára, már csak fél órát kell kibírnotok velem. És utána érkezik hozzátok Gabó, utána pedig Kőszegi Gabi.

tessék, vasárnap valaki Duran Duran koncertre megy, hát gratulálok. Kellemes szórakozást majd. Én meg reggel 6-tól este 6-ig ebben a kellemes időben gályarapság. Jó, rendben van. Nem baj, József, jó szórakozást néktek. És élvezzétek a remek muzsikát. De ez se semmi, ugye? Az Ozone Dala.

Mi van, hogy másik két csöre megitta a harmadikat a Klingonnak, ezért jöjjön egy kicsike a Zorától. Hát kedves egészségetekre a sárga buborékos nedűtől, belepampogtam, kapok érte.

Hát igen, igen, nem sokára ismét külföldi vizekbe megyünk, tudom, megint belepampogtam, kapok a pofámra, de most jöjjön a Touch Beat Touch, és utána ismét egy ilyen nosztalgia, magyar

most visszaemlékezvén írja nekem kedves Mialovics József, hogy fiatal korában hogy utálta a sört, nem tudom, mi történt azóta, de már nagyon szereti. Hát ezzel kapcsolatban azt tudok mondani, hogy mivel én pesti gyerek vagyok, annak idején fiatal koromban, olyan 12-13 éves koromig leküldtek engem vidékre nyaralni. És hát akikhez mentem, a sógornőm szülei voltak, és

a kocsmába, és akkor mindig megkérdezte tőlem, hogy mit iszol, barna kólát, vagy szőke kólát? Aztán egy 5 év múlva már Hubertus kóstoltattak velem, vagyis olyan 18 éves koromban.

Kedves József, ne haragudj, de most ez került a ujjaim köré. Majd lesz előtt is, persze. Minden is lesz. Itt tudjátok, emlékeket ébresztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Ex-kedves Zsoca, egészségedre! És már is következik, amit említettem, harangozó teré. Mert mindenkinek van egy álma.

tuti biztos vagyok, hogy akik hallgattak, hölgyek, a nagy része együtt dalolt a harangozó terivel ezt a dalt. Most pedig jöjjön a Krátor Kvicét a Super DJ Rádióban.

Na, ezt direkt nem akartam mondani, amit most kedves József írt, hogy én is bakker, és énekelte, hát megmondom, hogy ezt én is rég daloláztam. Hát igen, igen, harangozott Eri dala még mindig csodálatos. És büszke vagyok rá, hogy énekeltem. Még annak idején édesanyám tette fel Bakeliton, mert az egyik kedvenc dala volt. Hát igen, igen. Emlékeket ébresztünk.

minden is, minden lehet 50 felett, 60 felett is, bizony, bizony. És hát ez a dal is, biztos vagyok benne, hogy lesz a Super DJ Rádió találkozón. Érdemes ott lenni a kapszálláson. Bizony, bizony, aki nem lesz ott, az nem tudja, miről marad le.

Bizony, bizony, fürdőruhát hozzatok, ha jöttek a Super DJ Rádió találkozóra, mert van medence is, minden kifeszítve, befeszítve.

0: nyugodtan, én mindig tartom a szavam.
1: Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: És bizony, kedves hölgyek, már tudják. Hát megköszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis Kultafalku Malasztúr. Hogy itt voltatok velem, bízom benne, hogy sikerült egy kicsikét szórakoztatni benneteket, kedves szuperek. Higgyétek el, ez volt a célom. Kívánok mindenkinek csodálatos, szép estét. Fogadjátok Gabót nagy-nagy szeretettel. És Kőszegi Gabit, mert ők jönnek utánam a Super DJ rádióban. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra. Velem már csak legközelebb jövő héten találkozhattok, mert sajnos a munka nem esít messze az alma pályától. Menni kell. De ti hallgassátok a Super DJ rádiót ezerrel, higgyetek el, jól fogtok járni, mert remek műsorvezetők vannak, fantasztikus műsorokkal. Nekem már csak a búcsúzódalom maradt hátra Daniel Gergőtől. Elmegyek. És még egyszer köszönöm, hogy megtiszteltetek. Hallgassátok a Super DJ rádiót. Nagy ölelésem mindenkinek. Aki utazni megy, kellemes utazás, csodálatos élményeket. Aki pihenni megy, csodaszép álmot. Köszönöm, hogy velem voltatok. Sziasztok. És köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület mind a mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Szép jó estét mindenkinek, szevasztok itt! Gabu a mikrofonnál, köszönöm szépen Kukoribának ezt a csodálatos két órát. Itt a Millennium Groove-val én is egy két órát tervezek veletek lenni ebben a nagy melegben. És hogy a zenei stílusra rákössek kicsit, a mai kicsit latinosra, és house-osra. Úgy is köszönhetnék mindenkinek, hogy a grill csikászoknak és grill muchachosoknak jó szórakozást kívánok! Kezdjük is a mai napot egy igazi szaxofonos klubhimnusszal, Enur és a Masters találkozása a Calabria Work.

az már szokott lenni. Itt vannak a kedves hallgatóink velünk, többek között Encsike is. És itt van persze Isa István is, Erdőszentgyörgyből. Sziasztok! Jó szórakozás nektek!

hangosan már említettem, hogy kicsit ilyen latinos lesz a mai este. Akkor menjünk tovább a No Tone-nal és a Down Down Down-nal. Igazi összetévezhetetlen karakteres hanggal és lüktető groove-val.

hallgatóink között itt van velünk Nandi is, aki sok fület kíván, sok puszit kíván, küld mindenkinek, többek között Mazsinak és Encsikének, és persze Pacsit a srácoknak. És a Nandi egész konkrétan a jamaikai Nandi.

Notun után pedig, ami most éppen pörög, az Mike és Candy, illetve Jack Holiday kettőse, La Serenissima, igazi klasszikus velencei dalomokkal.

Cat House Széna ikonikus párosa után, tehát a Milk & Sugar után menjünk a minisztériumba egészen a Ministry of Funkig. Ahová is pörög a Funky Nation.

Viber számunk továbbra is 0-70-459-59-95. Üzenjetek bátran, ki hol hallgat, ki merre van. Ez előbb Kollár Gabi írta, ahogy mondtam, és mindenkit üdvözöl itt a Super DJ Rádión. Csókoltatja a hölgyeket egészen szabad szállásról.

kicsit nyugodtabb vizekre vezzel. De maradna a latinos house-oknál. Az Afromedusa passzildája az ATFC remixébe hallható most.

Blue Medusa után. Lüktessünk tovább egy olyan dallal, amelyre Pitbull is egy jó alapot készített. Ez a track nem más, mint Nicolai Spazzánól. Egy bizonyos 75. brazil utcájáról szól.

biztos. Rihanna pop himnusza után. Ahova megyünk? Szintén egy jó meleg hely, de ott lenne idő felüdülésre és felfrissülésre. A nevéből fakadóan egy Riviera, Robbie Riviera megyünk.

Bobby Rivera után pedig a Progressive House történetének talán egyik legszebb vokáljával ellátott darabja, Rui da Silva előadásából a Touch Me. Ezzel megyünk tovább.

és akkor ülj, de Szilva után, ha már megérintett minket, akár reggel, akár este. Következik valaki, Sarah McLeod, igazi energikus, érzelmes klubtrackkel, fülbe mászó énekkel, He Does Love You All.

kis energiabomba után. Igazi híres harmonikás minimal house. A Samim és a Heater. Egy tökéletesen sikeredett vandalizmus előadásban.

Tono Keep Controlja után. Itt van velünk persze Imi is. Hello Imi! Ami nagyon fontos, hogy mindig legyen kontroll. És persze még fontosabb, hogy ebben a hőségben mindenki fogyasszon elég folyadékot. És ha teheti, rázzon erre a következő nótára, ami a Sterbinski és IAU 2 se adott elő. Ez a Discography és a Rapture bootlegje.

nagyszerű kettős után pedig egy brit lánycsapat következzen. A Sugar Babes és a No Can Do. Ez a verzió Vava duó kezei között változott igazi pumpáló éjszakai klubhimnusszá.

És hogy elnézem a Viber falat, nem csak az időjárás kint forró, hanem a Viber vonalunk is, illetve a Viber falunk. Csak úgy záporoznak be a hallgatóink. A legutóbbi, aki beköszönt, Bazsi. Hello, Bazsi!

pedig tovább rohanunk a Sultán hipnotikus dallamai, amelyek találkoztak tokadiszkó, sötét, mocskos electro house basszusaival. Ez a Protection.

hipnotikus dallamok után pedig lobagoljunk tovább Ibizára. Igazi fülbe mászó szaxofonos szólóval. Tömpölygő forró house ritmusokkal. Ez a Sex Heaven.

És ami nem hiányzhat ebben az időben, az egy napszemüveg. Igazi Erecto Clash. A korszak abszolút himnusza. Ismét Toka Disco a háttérben.

Milano nagyszerű Electro Clash himnusz után jöjjön egy szabadabb nóta az útranéttől, a Free, ami egy igazi magyar buzzaik remix. És időközben a hallgatóink között a nővérem Móni. Hello nektek! Aki egyébként azt írja, hogy nem bírnak magukkal, nem tudják tűrtőztetni magukat, és táncra perdültek a nagy meleg ellenére.

látom, elég sok zenemániás van közöttünk itt a Várbely falról olvasva. Kollár Gabi küld valami jó zenét Encsikének és Mónikának, és persze az összes Super DJ rádió hallgatónak. Hát akkor menjen nekik ez a következő Mobin Master Note-tal, amely eredetiben a Robin Estelle szólt, ez a Show Me Love.

és ha már Moby Master megmutatta itt nekünk a szerelmet. Nézzük meg, hogy Mandy és Buka Shade hogyan fordul rá erre egy igazi testbeszéddel, a body language-jel.

És aki még csak most tekert volna ránk, ez itt a Millennium Groove velem Gabóval. Több mint egy óra már el is reppent, sőt, alig 40 perc maradt hátra az adásból. De maradjatok velem, mert hamarosan majd következni fog 10 órától az éjszakai bagoly, vagy éjjeli bagoly. Kőszegi Gabi! Addig pedig még pörgünk tovább!

és Mendi után a Swedish House Mafia nem hivatalos születése, az elektronikus zene történetének egyik legnagyobb és legmeghatározóbb kollaborációja. A nevüket felsorolni is hosszadalmas lenne. Laidback Luke, Sebastian Ingrosso, Axwell, Steve Angello,

House Mafia után egy zseniális főbemászó, hangmintára épülő, rendkívül grúvos és pörgős darab. Nagyon ismerős lesz ez a 2000-es évek klubvilágából. Egy kis De La Soul-os. A Kurd és Luttól a Ring Ring Ring.

másik klasszikus, Mickey Slim és a House of Pain. Szintén egy tökéletes Deadmau5 előadásban.

a hip-hop klasszikus után. Forduljunk egy kicsit az elektronikus zenei alapműhöz. A Faithless-hez. A remixer ugyanaz. Az előadó a Faithless, tehát a God is a DJ.

Klasszikus után, klasszikus. Az Energy 52 Café Del Maria, amely szerintem minden egyik idők egyik legszebb és legfontosabb trance house dallama.

teljesen eltérő világ találkozása. A rockba fülbe mászó dalamai és P. Diddy vokája egy zseniális mashupban. Ez a Tokaslas Night.

is ezután a kettős eltérő világ után valami teljesen más. A magyar klubtörténelem egyik legszebb és legmeghatározóbb vocal house trackje, amelyet Hanvai PG és Dukanyi Regina ad elő. Ez a Dream of My Life.

Morandi után pedig menjünk egy groove járdal a Merry Go Wild-dal tovább. Ez a nad egyébként 90-esek techno klasszikusa volt, de jelenleg ezt a verziót laid back loop formálta át egy kicsit pattogósabbra, energikusabbra.

és ha már Gurgart, ez itt még mindig itt a belem Gabóval a Millennium Groove. És ahogy nézem a Viber falat, Mimi is itt van velünk.

megyünk is tovább Mark Knight-tal és a Fakagaddával. Egy szintén remek mű a Tech House világából. Ez a Man with the Red Face.

amivel ráfordulunk az utolsó pár percre. Az egy nagyon aktuális nóta, ami mindenkinek kell ma, úgy érzem, ebbe a nagy hőségbe. Ez Julian Jewell, és az Air Conditioned.

kis légkondi után. Kanyarodjunk vissza Magyarországra, a muzai fiúkhoz. Ugyanis ők ennek a remixnek a gazdái. Ez HSPS és az Anthem.

ezzel a himnusszal kívánok tehát nektek további szép estét. Köszi, hogy velem voltatok. Köszi, hogy ennyit írtatok. Mindenkinek kitartást ebben a nagy melegben, nagy hőségben. Ne felejtsetek el elég folyadékot inni. Két tüskével, két tüske nélkül, ugye ismeritek ezt. Találkozzunk legközelebb is, de maradjatok még velünk. Hiszen hamarosan jön majd Kőszegi Gabi, az éjjeli bagoly. Mindenkinek szép estét, tehát szevasztok!

Na hát akkor egy gyönyörű, szép jó estét kívánok mindenkinek! Ahogy szoktam mondani, készcsöke hölgyeknek, puszi a lányok, legvegik hatalmas pacsantás az uraknak! Júni 25, csütörtök, azaz a bizonyos várva várt kis péntek! Ez itt a szuper, én Kőszegi Gabi vagyok! Csütörtök, azaz ismét mikrofont ragadtam! Aztán jöttem hozzátok bóckodni egy körülbelül két órát!

Van egy Viber számunk, 3674595995. Ha van kedvetek, akkor tornáztassátok meg a kis ujjatokat, vagy amelyiket akarjátok. De várok minden üzenetet. A Viber masina beizzítva.

Az neked a szuperek, a pontos idő 10 óra 6 perc, ami azt jelenti, hogy elindul az éjszakai járat, az a bizonyos Bagoly Express. Azokkal az éjszakai bagyokkal, akik nem más, mint ti vagytok. Mai expresszünk zenei témája pedig nem más, mint a 2000-es évek, azon belül is az igazi klubslágerek. 2000-től kalandozunk, egészen megyünk 2020-ig, ott húzunk egy vonalat. 2020 után meg nem foglalkozunk már semmivel. David Guetta, Estella. És a One Love. Been through the pain and been dragged through the dirt. Whatever they tell you, we're bigger than words. I've been where you're standing. Műsor elején pedig egy kis Sunrise-szal kezdtünk, Watch the Sunrise Axellal. Aztán volt itt Ross Wack Francis és a Nomad.

itt az idő, hogy megnyissuk azt a bizonyos bagolynaplót is. Megnézzük az éjszakai bagjukat, akik ma este részt vesznek itt a Szuperen. Ebben a zenei időutazásban, két órán keresztül.

És kedves bakjok, ebbe a mai zenei válogatásba igazi nyári zenéket szedtem össze. Ami a laza klubslágerek, igazi ronyrázósok. Tudjátok, Poporisza, meg a simulós tánca Dizsibe. Olyan igazi emlékidéző. Aztán nézzük meg, ki volt az első, aki nem más, mint a mi drága főcsaposunk, Encsikénk. Encsike Bagoly, Encsike Pillangó, a főcsapos. Aki azt írja, szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok, Encsike Bagoly jelen, mint mindig. Gyönyörű szép kellemes estét kívánok mindenkinek, neked pedig jó Adit. Csak annyira, hogy guruljon az a pirula, puscsika, Encsike. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Ígérem, el fog gurulni.

nézzük meg, hogy ki volt a második. Második megálló Erdély, Erdőszent György. Felszedjük a drága Isa családot, Isa Istinket az élen. Szuper estét kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdőszent Györgyből. Az Isa család jelen, már vártunk. És örülünk, hogy újra megérkezett ez a Super Bagoly Express. Mi is készen a felszállásra, mert a jóból sosem elég. Hatalmas ölelés, sziasztok!

Stone Zenai és a Dance Monkey. Harmadik dobogos pedig nem más, mint Derekás Zsolti barátom. Forró nyári estét minden kenyecelő búbolónak. Azt a kurva élet. Mókmester, klímát kapcsolt be, léci. Mert még 30 fok van Németországban este 10-kor. Izzasszál meg minket. Hatalmas pacsi betyár. Remélem, hogy ezek a zenék elég is izzasztóak lesznek. Ablakot lekönyököd ki. Kettesbe be.

gyönyörű csütörtöki estét, itt van velünk Hörbi is, az az Ócsa. Hello, hello, Ócsa Fülel. Jegyemet megváltva, csiniben, minibe, kipucolkodva várom a vonatot. Szép estét mindenkinek. Szia, Hörbi. Irány a Dizsi. Na meg az emlékidézés vissza a 2000-es évekbe.

Aztán Lócsa után itt van Szolnok City is, megérkezett a Long Black Hair, drága tesókám, az a Zorcsi. Gyere, tesa, csapasd meg!

Ryan Zorcsütesa írja, vártalak, mint a kisbabákkal cicit etetés előtt. Szuper estét mindenkinek, puszi a Jugger Klubba és a Skót Familynek. Hát szia, drága tesó, légy üdvözölve! Ami azt illeti, én is szeretnék meg mindig kisbaba lenni. Rábukni a cicire. Aztán élvezni a tejcsárdát.

és akkor figyelj, fülej! No More Love! A Cheesecake srácok megremixelték Crazy Ibiza és a No More! No More Love! Mondjuk bedőbb, mint a No More Beer! Tuszán Bálint Gabi még annyit üzen, Nagypacsi Sutka Janónak!

És köszönteném Sutka Janót is akkor. Bacsítosz Gabi, szinte hiányoztál már. Ha ilyen meleg volt nálatok is, mint Írországban, akkor tegyél még sört a hűtőbe.

Stuttgart, még annyit ír üzenem Bálint Gábornak, hogy jó utat, minél hamarabb végezzen a munkával. Egy kedves Janó, légy üdvözölve először is, vízi átadva Druszámnak. És mindenkinek annyit javaslok, hogy ilyen melegbe fontos a folyadékpótlás. Tessék sziszenteni serényen.

Szóval köszönteném Nagy Zolit, Mester Csapas neki, Encsi Csapos szórjad neki. Úgy mindenkinek a hallék, hogy lesz az este. Füles csutkán, érzelmek fullon. De ami kell, azt ki kell adni, a zene a részünk. Mi is oda szava, kérem szépen, szia Zolikám!

Köszönteném az újabb felszállókat, itt van velünk Csörgő Zsolt Zsoca is. Azt írja Huhu Gabi. Szia Zsoca, légy üdvözölve. Valamint az ismét az oroszlányi megálló, itt van Nagy Jani is. Szép estét Bagolybá, engedélyt kérték a mai felszállásra, üdv Nagy Jani és Anett. Ja persze oroszlányból, ja és hoppi-boppi.

köszönteném Jopit, és szia Gabi, hűtve a bagolyoknak! Hangolodjunk a hétvégére, jó mókolást, csapjunk bele a lecsóba! Király muzsikák, megint szép estét mindenkinek! Örülök, hogy itt vagy, Jopikám! Hello! És köszöntelik egy elveszettet is, Juhász Istit, azaz a Platánpéket! Szia barátom, sziasztok bagyok, jó kezdés, induljon ezerrel! Puszcsika Pistike! Hello Pistike!

És na kérem szépen, itt van egy újabb felszálló, köszönteném Debrecent, és itt van Bazsi. Bazsi azt írja, szia tesa, szépen sziszent a dobozos finomság. Üdv minden zenei csemegézőnek. Sziasztok, nyomjad neki Zsoltikám. Szevasz, Bazsa. Üzi átadva az edekás betyárnak.

Köszönteném Rumi Gyurinkat is, Halli Halli Szarvas Jelen Gabi bátya, ma is kagylózunk, Peca is van, sőt, ma ismét nagybácsi lettem, hugom, Róza Léda csajnak adott életet. Congratulation! Gratulálunk akkor a stáb nevében is. És ugyanakkor egy kis Makeba!

figyelj, Fülei Bazsa, egy igazi klasszikus jön ezután. És most már remélem hallod is. Annyit mondok, hogy Seven Days End.

és kedves magyok, ez valamikor apa lánya összefog. Mindketten a zeneiparba tevékenykednek. Karcsinszki és leánya Minea.

Bazsa is írja, micsoda jó zenék, úgy látom a csapos neked döntött elsőnek, helyes. Basti azt írja, ezek a muzsikák igazán kedvemre valók, ennek örülök.

aztán itt van Rumi Gyurink üzenete. Egy jó kis fett lesz, és bele menne a műsorba. This is my church. Kedves Gyurikám, akkor this is your church.

0: it's in change.
1: Aztán drága hörbőm is írja, már kezd hatni a kubu. Oh yeah. Respect, love, compassion. Hogy azt illeti, igen. This is my church. This is where I heal my hurt. For tonight, God is a DJ.

És akkor kedves bakjuk egy kis Nightmare Christophertől, a rémálom. És ez is Karcsinszki és a kedves leányának a remixe. Hát tudnak valamit azért mi? Nem hiába mondják azt, hogy a gének. Egy kislánya Karcsinszkinek a génjeit örökölte valószínű, nem anyujét.

kedves debreceni barátom, jött neked egy üzenet Edekás Zsoltitól. Mégpedig az, hogy Mokmester, két hét múlva letesztelem, mit tanítottál a Bazsinak. Bazsikám, készülj! Na Bazsa, akkor tessék gyakorolni. Ne hozzál apádra szégyent. Aztán mutasd meg, hogy a debreceni diákot hogyan faragták, meg miből.

kaptam egy újabb üzenetet innen a Viberünkről. Mégpedig az én szolnoki tesóm írt. Mégpedig azt hát tesó, ma is fantasztikus a zenei felhozatal. Köszönöm neked. Te se voltál gyenge, valljuk meg. Tesó azt írja, ha ma este ne a vitáról, a régi sérelmekről és a jövőbeli gondokról szóljon, hanem fürödj le, vegyél fel egy szexi bugyit, és lebleg a párod. Azt írja, csak sétálj el előtte véletlenül. A nők is kipróbálhatják ezt a taktikát, csak hát elmarad a meglepetés ereje. Meglepetés 69.

Nagy Zoli is írt nekem, Encsike, te csapos drága, merre vagy? Tolatnám az ipart, de csak száradok. Kedves Zoligám, úgy néz ki, hogy a csapos ma bealudt. Az elején még írt egy üzit, azóta semmi reakció.

Aztán Bazsi is írt nekem, kár, hogy a Simi morbota nem hallja, hogy micsoda jó muzsikák mennek, gondolom már alszik. Bazsi azt írja, nyomja, tesa! Bazsikám!

És kedves baglyok, átléptünk a második órába. 11 óra volt 2 perccel, amint látom, a kemény mag még mindig itt van velünk. Igazi éjszakai baglyok, kérem szépen. Szuper baglyok a javából.

És akkor kedves drága trance rajongók, úgy gondoltam, hogy a második óra egy kicsit a trance-esebb dallamokról fog szólni. Viszont ugyanúgy maradunk a 2000-es éveknél természetesen. Nem hazudoljuk meg önmagunkat. Igazi zeneutazás ez, időutazás. Vissza azokba a bizonyos 2000-es szuper évekbe.

drága Isa Isti üzenete, csak szuper muzsikák, ez tagadhatatlan. Köszönöm Istikém! És ígérem, hogy most jönnek még az igazi finomságok.

a drága bagyok, így a Zóra első felének a végébe megmutattam, hogy szól BBE, 7 Days and 1 Week, Sterbinski kislánya remixei keze alatt. Ez viszont már az eredeti verzió, maradjunk meg a gyökereknél. The Original Club Mix.

akkor BB után ismét egy újabb ikonikus. Mr. Felix és a Don't You Want Me. Istenem, mekkora zene volt ez is. Figyelj, fülej!

Ért nekem a platánpék is, még a zacskómon az izzadó cseppek is ritmusra folynak a combomra. Azt a kibaszott életbe.

Üdvözlöném Békásmegyert is, megérkezett Ritánk. Szép estét, Bagoly úr, kérek engedélyt a felszállásra, Békásmegyer megálló. Hello, sziasztok, Békásmegyeriek! Pacsi házénak is, ha fülel. Üdvözlöném Baxi Zolit is. Szép estét, a Trensz a favorit nálam. Jó is így éjszakás műszakba a karbantartó műhelybe. Ébren tart, köszi érte. Szia Zolikám, örülök, hogy itt vagy.

egy újabb klasszikus Cosmic Gate és az Exploration Space. Megvallom, az egyik kedvencem. A trance akkor ez nem maradhat ki.

Köszönteném házét is. Üdvözlet, szép estét mindenkinek. Jó estét, Begoly vezér. Háze is itt a ismét jelen. Köszönjük szépen a változatos zenéket. Sziasztok, békás mennyeriek, hatalmas pacsi nektek.

hatalmas pacsom Káló semjénre is. Megérkezett Garai Tibi barátom. Szia Bagolyúr, sziasztok szuperek! Kellemes szép estét és nagyon jó szórakozás mindenkinek! Én melóba de fülelek, nagyon jó adit neked barátom! Tibikém, kitartás neked! Úgy csinált, hogy a többi kedves kollega is hozzáférjen, csak ahogy szoktam mondani. Aztán reméljük, hamar véget ér a műszak. Aztán irány haza a családhoz.

és hogy Hörbi írja, ikonikus muzsikák nem múltak el bulik nélkül. Akkor is mentén táncolni, ha már a lábad se bírta. Bekapcsolt a tartalék generátor. Milyen igaz ez, kérem?

Aztán Encsi is kérdezi, na szóval ki szomjas, itt uncsizom a pultba. Ha Gabi nem tolna ilyen ficsi zenéket, amire lehet riszálni, már rég elaludtam volna. Szia Encsi, örülök, hogy itt vagy. Azt hittik, hogy alszol. Encsi írja, én aludni, eszednél vagy Gabi? Én a végsőkig huhogok. Csak a drága Simonunk húzza a lóbört.

Ismét egy újabb kedvenc, egy igaz ikonikus. 1998. Mr. Dumont Long Radio Mixben. Radio! És persze a Binary Finery.

és kedves magjuk, ha már trance és a klasszik vonal, természetesen ez sem maradhat ki. CRW és az I Feel Love, a 1999. 1999-ből egy igazi trance csemege.

kedves bagyok, ez egy olyan klasszikus volt, amit mindig pörgettem elég gyakran. CRV után szigorúan egy Delirium és Sarah McLachlan, a Silence, természetesen Tiesto remixben.

aztán Zorcsi teszom annyit ír, Puscsik Encsik egy pesgő rendel. Kedves tesóm, pesgő nincs, csoki van vanília, pisztácia meg nem is volt.

Love the Last Love is írja, Has a Silence, egyszerűen Liba Bird hozza ki rajtam. Szabikám, szerintem mivel sokan így vagyunk, de szerintem ez se gyenge, Marco V Jeans és a Loops and Things. Nálam ez is tuti Liba Bird, figyelj, fülej!

Juhász Isti barátom írja. Olyan hidegrázást csinálsz, hogy tönkre mennek a klímások. Hát ez jó volt, Istikém.

tesóm is írja, nem baj, mivel te fukar vagy, otthon már behűtve holnapra a Pezsi. Ez tök jó, ma még itthonról hallgatlak, holnap meg már otthonról hallgatunk. Kedves Zorcsikám, akinek összejött az élet, ugye? És akkor jöjjön The Own Reality 97-ből Kate Tracy, The German Trance Master.

Aztán itt van csaposunk üzenete. Hencsi azt írja, hogy ne lenne Pesgő Gabi, mikor nekem is ez a kedvencem. Zorcsikám, elég lesz egy üveg. Eggyi csajok, puszcsika, Hencsike. Kedves Hencsi, egy adag pisztácia rendel. This world of music that makes you high. Open your mind to the pathway of truth. To the pathway of truth. Let the colors of life help you fly. Help you fly. You can walk through this world of dreams and fantasy. And you will find your own.

Engedjétek meg, hogy köszöntsem el Gedeon nénit, azaz a szomszéd szőkét a szomszédból. Szia, Szilvikém! Angyalbőrben minden kicsit más. Örülök, hogy itt vagy.

Kedves baglyok, egyik szemem a keverőn, másik a Viberen, a szám pedig a sörös dobozon. Érdekes betyár barátom annyit ír.

Amadeo néni, meg annyi Till hangyal bőrbe, igen, minden kicsit mást, meg a Night Train is. Hát ja, tudod, a Night Train megy arra, izé, környe felé. Encsi pedig azt írja, na jó, én megnyugodtam, gurul ez a pirula elég rendesen. Toljad, Gabi, ne sajnáld az ütemeket, juhú! Köszi, Encsi! Nagyszor írja, csapos a szokásosat, kétszer és mindenki tos! A zenétől vagy a szesztől? Jobbi is írja, ezek az igazi klasszikusok, Gabi, csapatás van ezerrel. Kedves Jobbi, ahogy mondtam, vissza a 2000-es évekbe. A legjava. Tesótól is megkaptam a táncoló gifet, ami azt jelenti, hogy megy a pörgés. És azt írja nekem, nyom meg jól, tesó. Nyomjuk, mint süket a csengőt.

Annó ezt mindig így csináltam. Energy 52 Café del Mária után egy jó kis Kalin és Kane és a Beachból. Ez már olyan klasszikus. Aztán Boxi Zoli is írta, Café del Mar nélkül nem is volt buli a buli, de imádom. Zolikám, nálam is tuti. Mai napig. De se gyenge egyébként a Beachból, Nalin Kane-től.

írja, csak össze ne keverd a dolgokat. Hát figyelj, megmondom őszintén, ma este folyamán már voltam, amikor a mikrofont ragadtam meg a sörös doboz helyett.

írja, sőre pedig természetesen a vendégem vagy. Kedvesen csikek, köszönöm. Ma este jó kis spanyolt választottam. Eredeti Estella. Jövő héten meg majd a török söröket tesztelem. Ugyanis két hét holiday.

És akkor bagyok, ismét egy újabb mókolás, kedvencem. Ő nem más, mint Billy Hendrix és a Body Shine. Nemrég pedig beszéltem Nagy Zolival, írta nekem itt a messengeremen, hogy a rég múlt DJ Quicksilver, Sesh, meg az ilyenek. Meg azt írta nekem, hogy a Zigzagták zenéjét már rég hallotta. Hát a sajna nincs meg. Na de, találtam neked egy jó kis Sesh-et. Ezután mit szólnál mondjuk egy Ecuadorhoz?

Ladán Szabi barátom meg annyit ír, ha meg jössz hazafelé, akkor koronázunk. Hát Szabikám, majd úgy csinálom, hogy azért Simon tornya felé megálljunk egy kicsit. Egy pacsi erejéig. Nem meg esetleg egy koronának az erejéig.

És Encsi pedig annyit ír: Nagy Zoli, téged is vár a rendelésed a pultnál. Ez az, végre van fogyasztás, segí mindenkinek. Jó a buli, baglyok. Kedves baglyok, én mindenkit arra biztatték, hogy akkor az utolsó kört kérje ki. 9 perc, aztán záróra. Készülünk a holnapra, péntekre. Ne feledjétek, DJ Simon után este 10-kor ismét indul a Bagoly Express. Megy majd a pénteki csapatás. Vagy a baszatás. Csapatáska meg a baszatáska.

akkor az utolsó üzenetek innen a Viberről. Edzsike írja. Na jó, még egy Ucsó Sziszter és hallottam ám Kristály tisztán. Egi Gabi. Nem csalódok a baglyokba, nem csak a látásuk, hanem a hallásuk is szuper. Gedeon néni is írja, hallottam a sziszterést. Egyébként Szilvi azt írja, Hencsikének kérem a semjéni birset. And for the next 5 minutes, I want everybody to get down. That's right. Természetesen Nagy Zoli barátom is hallotta. Azt írja, fogyasztom rendesen, vagy rendesen. Do it just like I do. Get down. És természetesen az én szolnoki tesóm is hallotta itt a dolgokat. Azt írja, mi a horvát tengerpart júliusban. Holnaptól meg 4 nap, ki tudja merre, aztán 4-et a lagzira. Aztán, hogyha nem kapom el a csokrot, akkor csak nem adják a kezembe. Zolcsikám, tessék vigyázni a hétvégén. Amint mondtam, nem ám gyűrűvel azt nagy hassal jössz haza. Egy hetes kirándulás.

Na hát, kedves Ili vagyok itt, a vége fuss el véle. Szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt két óra megtisztelő füleit. A mikrofon és a lejátszó mögött szerény nyomagam, Kőszegi Gabit hallottátok itt mókolni csütörtök este. Ne felejtsétek, holnap találkozunk, ha minden igaz. DJ Simon után este 10 órakor indul az éjjeli Bagoly Express. Sok szeretettel várok mindenkit. Addig pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek. Aki meg a melóba van, fel a fejjel pár óra, aztán vége. Szép jó estét kívánok, jó éjszakát mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, ciao, ciao!

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: Animals Nighttime Sky.
1: A legjobbak a legjobb helyen.
2: I'm David Guetta.
1: Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangolatú zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Nyolcvanas évektől napja.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.